0: software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltar, Nagy-Britannia, Görögország, Grönland, Grenada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcső megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember az zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldesk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

Run!

Thank you.

walking, walking.

0: Lamacsú Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Ez itt a Lamacsú.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Súlyemelés. Az ember alkatánál fogva képes arra, hogy tárgyakat különböző magasságra, akár a feje fölé is emeljen. Az emelés az egyik legősibb tevékenységei közé tartozik. Az e fajta fizikai erőkifejtése főleg a természettel való küzdelem, a környezet kialakítása, a létfenntartás miatt kényszerült, miáltal az emberre erős fizikum, fejlett izomzat volt jellemző.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuvait, valamint Kirgizisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
3: Ez itt a lakmacsun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Migrén aura. Okai. A migrénes betegség és a vele járó aura jelenség pontos okai még nem tisztázottak. Az agyi ereg görcsös összehúzódása, majd kitágulása, valamint az agy hátsó részén lévő látóközpont tájáról lassan, hullámként előre terjedő átmeneti működészavart, a látóközpont oxigénhiányos állapotát, a látóideg sérülését feltételezik a panaszok hátterében.
2: Lamacsun Rádió.
5: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Mind-bending chemicals.
1: All right, here we go.

Oh, my God.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Oh.

1, 2, 5, 5,

7 7 2 7 5 8 5 1 6.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
2: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
2: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

Kérdezünk csak róban, igen csak róban. Fumolták kombat, megérkezünk nem beszélgetünk, csak szóltam. Mondták keresnom, ne nevettes, mondd hol van. Megérkezünk mi, nem kérdezünk csak róban, igen csak róban. Fumolták kombat, csajzifas tekerek Marokkóból, mint Hakim Ziyech. Öntjük a likőrt, rohan az idő, ha kesies. Konvojban nyomolunk, itt non-stopban, míg te meg blicesz. Te gecis bizeg, tudok és gyűjtöm a kest.

megjövök zúg a hó. Telet csinálok a nyárból, ilyen CO, ilyen kapó. Tetreket tömeg hányok, tudom, hogy jóton haladok, mert nincs előttem lábnyom. Ha! Velünk bosszakodsz, akkor rábasztál. Köcsögöm leszem

0: kijöttük dítő. Aztán lett belőle népep. Vötömbe szák meg a kéket. Sohasem lesz köztünk béke. Vötömbe szák meg a kéket. Csókolom a pipi béket. Gyűlik a brigád. Mehet a kickdown. Kurvák meg instánk, látod a karnok. Na megfasz tisz már. Reel egyre ritkább. Egyre több itt a hitvány. Szememet nyitnám, azt mondom visszát, nem látok tisztán.
1: Even a tomb of the black, amit is hívtuk, az nem mogsz crack.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Lamacsún rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Ez a meccs hangja.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pör, ugye, így valahogy
3: van
1: így, igen. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
3: Jack.
1: Leo, a Jack, meg a Rose meg én, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Milyen hatott ki az Illuminati?

Asuhana.

Now we're in New Bandu.

0: Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02-12-13-01-18 24-40-12-29-45-07 29-29-34 02-12-04-40-33 27-45-07-12 27-44-08 02-12-06-18 kérdőjel 31-26-35 02-12-41-19-35 01-41-40-07 02-12-32-23-38 39-11
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
0: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

We'll be right back.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
4: Ez itt a Lakmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istárkapu. Az Istárkapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.
0: Lakmacsun Rádió.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lakmacsun Rádió.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Rigai öböl. Föld és víz rajza. A léghorgászat a lettek és észtek kedvelt téli sportja. 2013 márciusában, mikor a jég hirtelen olvadni kezdett, 220 embert kellett kimenteni a jégtáblától.
0: Lakmacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tegfelhő ajánló.

0: Lahmacun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Mémelés.
5: Ez a Julia Roberts, nem?
0: De, szerintem.
5: Igen, nagyon szarul néz ki. Mármint, hogy így nem, tehát, hogy így most itt, ezen egy kicsit. És ilyen matekos ábrák vannak még az arcára rajzolva, szöveg.
0: Testvérházasság, ez elég népszerű.
5: Ja, aha, Alabamában.
0: Igen. Amikor így nagyon elgondolkozol valamin, és tudod így az összefüggéseket így most.
5: Jó, hogy kifundálni?
0: Igen. És akkor kifundálod, hogy így, hú, Alabama, akkor testvér, hú, hát akkor...
5: Akkor jó vagyok.
0: Így, igen.
6: Lamacsun Rádió.
5: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
7: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a String Theory és X arkádok alatt. És X. Szia, Lóri!
1: Sziasztok!
0: Szia, Ricsi!
2: Sziasztok!
0: Szia, Jani!
3: Jó napot kívánok minden kedves fonáknak!
0: És már előre mész, és érzed a kérdéseket, nagyon adom. Én Peti vagyok, és ez a Lamadzsú Rádió Tenisz magazinja. És érdekes módon, ezt lehetne kvíz is, nem tudom, ki tudja, ki nem tudja, de azt hiszem, hogy nem tudom, hogy volt-e coming out az arkádok alattban, hogy ti tenisz geek-ek is vagytok, és nem csak gamerek. Volt ilyen?
2: Hát beszéltünk már a teniszjátékokról így érintőlegesen, de hivatalos coming out nem történt ezzel kapcsolatban, de nem tudom igazából, hogy mennyire vagyunk teniszgeek-ek, inkább szerintem csak ilyen, nem tudom, megfigyelők? Talán fél szemmel?
0: Vagy... Jó, figyelj, ez könnyen el tudjuk dönteni. Tudjátok, mi az a lob?
2: Persze.
0: Jó, akkor teniszgeek-ek vagytok. Ez olyan, mint a dalmat a Gergő Showban, hogy 10-nél több lemezed van?
3: Aha.
0: Igen, akkor kollektor vagy. Szóval ez az, ugye? Vagy te hogy csekkolnád nagyon gyorsan, ha 2 másodperced van, hogy valaki teniszgeek-e vagy sem?
1: Így maradjunk a lobnál, jó volt.
0: Lob, jó. Oké, okay, szóval tehát csinálunk egy gyors, hát nem IQ-teszt, hanem mondjuk egy ilyen, hogy szokták, az ilyen, nem is tudom, ilyen ciki, ilyen nyugati típusú meetingekben, azt hiszem ilyen warm-up, vagy ilyesmi, és akkor csinálnak egy ilyen
3: bemelegít.
0: Reggel 9-kor így táncolnak a konferenciateremben, meg ilyen
3: jó.
0: Nagyon ilyen...
2: Lazapéntek.
0: Lazapéntek,
2: ilyesmi. A farmer péntek.
0: Na figyelj, fel vagytok készülve?
3: Hát, igen.
2: Állandóan.
0: Oké. Okay. Akkor tetszik, hogy sorrendben válaszolhatjátok meg, és belátásotok szerint. Szóval, salak vagy fű?
3: A teniszhez köthetően abszolút a fű.
2: Abszolút a salak. Abszolút. Minden tekintetben.
1: Egy rövid magyarázatot kérhetnék, egy rövid indoklást.
0: Hát nem volt benne, szerinted? A Jani...
3: Nem, viccen kívül, szerintem nagyon fura, vagy hogy így, nem tudom, számomra fura, hogy nem a füves pályából van legtöbb, annak ellenére is, hogy nagyon drága, meg nagyon érzékeny, rohadt jó, hogy ilyen gyorsan szállnak a dolgok.
2: Mármint a fűhön?
3: Aha.
2: Hát nem tudom. Igazából én úgy tudom, hogy a salak inkább tehát Európában leginkább az a legelterjedtebb. Tehát ugye nem is tudom. Tehát nekem nagyon fura volt, amikor először nem salakon játszottam, nem voltam koszos. És hallottam egy ilyet, hogy valamelyik edző srác, nem tudom, külön órákat adott egy, nem tudom, egy ilyen tehetősebb faszinak valahonnan Budáról, és akkor a faszi odament a pályára, és így meglátta, hogy salak, és így kifordult, hogy hát koszos lesz a cucca, hogy biztos nem kezd el ezen teniszezni, mert hogy amúgy, nem tudom, hogy...
0: Micsoda sztereotípiák.
2: De tényleg.
0: És akkor ebből az következik, ha jól értem, hogy te indoklásod az, hogy te szeretsz koszos lenni.
2: Abszolút szeretek teniszbe koszos lenni.
0: Fair enough.
2: Mert hogyha nem vagyok koszos a teniszbe, akkor az csak golf volt.
3: Oppá.
0: Fú, akkor csinál, ástunk is egy árkot, nagyon adom.
2: Hát az kemény pálya.
3: Ja,
2: US
3: igen.
2: Open.
3: Oppá, ez nagyon jó.
0: Janikám, hozod azért az izét, nem tudom, az inherens mélységet. Szóval igen, hogy a mindenkinek, aki pingpongban utazik, annak akkor adtunk egy izét, egy nem tudom, piaci részt, hogy salakos pingpong pálya.
2: Azta.
0: Ugye?
3: Igen.
2: Abszolút.
0: Jó, szóval megyünk tovább, ne ragudjatok. Konformista kérdés, de vegyétek szimbolikusan. Federer vagy Nadal?
3: Számomra Federer.
2: Federer egyértelműen.
0: Beszállhatsz, Ló. Látom, mint a benned lenne valami.
1: Úristen, mi történt? Jó, rövid indoklás.
2: Az én szememben ő az, nem tudom, hogyha mostani teniszt nézem, akkor szememben ő az egyetlen, aki a klasszikusabb

0: vonalat viszi. Tehát igazából én azt látom, hogy a mostani teniszben, mint hogyha az iskolák eltűnőben lennének, tehát én nem vagyok hozzáértő, én csak így félszemmel látom ezt, és igazából most rámegy minden a, gyakorlatilag, a, amit Nadal is képviselt, az erőteniszre, és Federer pedig abszolút hozta a tenisznek a, nem tudom, az ilyen szép jellegét, ami nélkül szerintem valószínűleg nem is tenisz a tenisz, hanem csak egy ilyen erős sporttá válik, és igazából én ezt a folyamatot látom, és Nadal ebbe nyilván kurva jó volt, de hogy szerintem, amit most látunk, mai napig az ő iskoláját látjuk, és minden más, mint hogyha eltűnőben lenne, úgyhogy minden tiszteletem, meg nem tudom, jó sportember volt Nadal, meg minden, de Federer az, aki a stílót hozzáadta, vagy tartotta, bocsánat.
1: Egyébként nincs már az első két kérdés válaszai között egy ilyen lájtos ellentmondás? Nem éreztek a tenisz...
2: Federer a fő és a Federer az jó.
1: Ja, bocs, rád nézel, Kricsi. Nem látsz ellentmondást a...
3: Salak és Federer?
1: Hát igen.
3: Hogy mert... a piszkosnak lenni, ja, és elegáns, hát
0: Federer,
3: játék.
0: Federer nem kell piszkosnak lenni. Igen. Elég, ha én az vagyok. Tehát Federer nyugodtan lehet tisztel.
1: Köszönöm, oké. Okay.
0: Tehát ő egy svájci pali. Ő svájci, tehát
2: hogy ne. Szuper progresszív, de ebben a konzervatív.
1: Jó, de szerintem...
2: Ebben inkább egy ilyen vast 60-as amerikai karakterét hozzák, de semmi gond.
1: De hogy ezt adom, így kell kijönni egy izéből, a sarokból kimozogni, hogy... Uh-huh. hogy
2: kilöbbölődni,
1: hogy én leszek helyette koszos. Tehát,
0: így van.
1: Szóval ez az OG, igen. Én vagyok a tenisz Jézusa, vagy valami ilyesmi. Elviszem a koszos munkát.
0: Nekem hát az etkezes fonák, ez nagyon fontos.
3: Igen.
0: Igazából, ha csak egyet mondtam volna, az is elég lett volna.
3: Én konkrétan ennyit akartam mondani.
0: Nagyon igazad lett volna.
3: Neked nagyon igazad volt.
1: Azért tegyük föl, igen, valamiért azt olvasd, hogy Feró vagy fonák. Tenyó vagy fonák? Ez a következő kérdés.
3: Hát most az olyan, hogy én, amikor 2-3 alkalom, jó, annál több volt, sarkítok, de hogy, tehát, hogy nem vagyok egy állandóan, vagy akár rendszeresen inkább egy egyszer régebben teniszezni próbáló ember, aki nézegeti is a teniszt, meg követi a dolgokat, meg teniszes mondjuk videójátékokkal játszik, vagy megnézi egy teniszes filmet, de hogy így én fonákot nem hogy egy kézzel, vagy két kézzel, de hogy így még nem tudom se, hogy se nagyon tudtam jól ütni, szóval nyilván, hogyha így az van, hogy figyelj, ott vagy a salakon, legyél piszkos, és lehetőleg szerez 15 pontig juss el, így egy, nem tudom én, ötszettes valamiben, akkor tenyeressel fog próbálkozni. De hogy így játék szemszögéből én is úgy vagyok vele, hogy aki tud egy-egykezes fonákot, az így olyan, mint aki mondjuk ilyen gördeszkában vagy valami tud így switch is menni. Tehát, hogy így szerintem egészen szóval így annak van egy más dinamikája lesz, vagy más ilyen fizikai tempó, vagy dinamika alakul ki a két fél között. Az egész sokkal ilyen pongosabb.
0: Hát én így nem akarok szakmázni, mert nem vagyok elég jó hozzá, de tehát nem mondom azt, hogy szituáció függő, hanem azt mondom, hogy hát a fonák, mert igazából a sokkal nehezebben tanultam meg, és sokkal, nem tudom, számomra sokkal kielégítőbb ütni, meg az egész tök jó, meg valahogy, nem tudom, tök jó dinamikája van, szóval valahogy így leginkább ezért. Ja.
3: És te egy kézzel tanulod?
0: Ja, én nekem egykezes fonák.
3: Azt a mindenit. Ezt a felvételt kár, hogy nem a teniszpályán tartjuk, és akkor most mutathatnád. Most így mutasd meg.
1: Én
3: kis adogatás.
1: Átfogalmazom, könnyű ezt mondani.
3: Igen.
2: Lehet, hogy ez lesz a levélképe, vagy milyen képe az adásnak, majd egy szép fonák majd akkor.
3: Van rólad kép?
0: Nem, mert kb. 2 év alatt tanultam meg rendesen a fonákot,
3: hát
0: újra, úgyhogy nagyon oké vagyok vele, hogy egyetlen létezik, és meg tudom csinálni.
1: Egyébként én nem tudom, most lehet egy kicsit más felől fúj, az, vagy hogy mondjam, így a hangulat szele, de én valahogy azt érzem, és valószínűleg lehet, hogy mindenki a magá saját ilyen nyomorából próbálja meg közelíteni, hogy, hogy melyik a, nem tudom, szuperiorabb, fontosabb, stb. De én valahogy azt érzem, és akár a profi teniszben is, mondjuk, nem tudom, Gulbis, Kachanov, hogy a tenyó az egy nehezebb ütés. Én azt érzem. Én így gondolom. Tehát ott a szerintem a szabadságfokok nagyobbak azért, mert ugye nagyobb a szög, tehát ugye a fonáknál van ez az ilyen beszorított szitu, tehát a átnyúlsz a teste, de nem tudsz annyit így elbaszni így a izében, tehát kevesebb helyre tudod rakni az ütőt, úgymond. Szerintem ott a kényszerpálya nagyobb, még akkor is, ha egy kézzel ütöd, akkor több a kevesebb a kényszerpálya.
3: Igen.
1: De én nekem van egy ilyen egy ilyen hipotézisem, hogy a tenyeres az amiatt, hogy annyi ott a helyed, hogy, és nem is tudod nagyon megtámogatni, most volt egy pár egykezes tenyó a profi teniszben, bocsánat, kétkezes tenyó a profi teniszben volt egy-kettő, de hogy azért mondjuk, hogy marginális.
2: És nőknél az utóbbi évtizedekben?
1: Hát, ha évtizedek, akkor nem, akkor Santoro még belefér az utóbbi.
2: Igen, aki mondjuk az első százban volt.
1: De hogy én emiatt azt, nem tudom, én így, ez csak egy ilyen vitaindító lenne, ha erről vitázni akarna valaki, hogy a tenyó az egy bonyolultabb ütés.
3: Én amúgy egyetértek veled, tehát könnyebb elkezdeni, nehezebb fejleszteni.
0: Tehát túl nagy a szabadság, kevés a keret.
2: Tehát, hogy az biztos, hogy sokkal könnyebb megtanulni tenyerest ütni. Tehát, hogy ahhoz, hogy belépj a tenisz világába, mivel egyszerűen maga a mozdulat egy olyan mozdulat, ami az egy olyan lendítő mozdulat, amit a máskor is csinálnak. Egy csomó mindenben csinálnak ilyen lendítő mozdulatokat. És a fonák ilyen értelemben teljesen más típusú mozgást igényel, hogy te is mondod, hogy befordulsz, de maga a kivitelezésnél ilyen szempontból, meg az, hogy ezt jól csináld, és ha megugrod azt a szintet, hogy megtanulsz fonákot ütni, akkor valóban a fonák egy könnyebb ütésé válik, pontosan emiatt meg kötött pályán mozog. Ez szerintem ilyen sportszakmailag ez teljesen bevett mondás. Annak ellenére, hogy nyilván a tenyeresből sokkal több mindent tudsz csinálni. Fakadóan, amit mondasz, mert hogy sok minden, sok fő formán tudsz hozzáállni.
0: Minden keményebb a hardcore zenekar, annál nagyobb a kör, igen.
1: Ezt a mi hallgatói nem ért.
0: Jaj, bocsánat. Oké.
1: Okay. Hardcore igen. Lehet, hogy van, mit tudom én, mire gondoltok, kedves hallgatók, ezt halljátok, hogy hardcore. Jó, tovább kell mennünk.
3: Írjátok meg a Swing Taurinak.
0: Még annyi, hogy gondolkodtam azzal, amit itt kifejtettetek, és nem tudom, talán van egy olyan nézőpontja is ennek az egésznek, hogy én amikor tanultam a fonákat, akkor nekem azt próbálták a fejembe verni, hogy elsősorban a védekezés és a defenzív játék a funkciója, hogy ha odaérkezik a labda. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha annak jobban keretben lenne foglalva, hogy álljál hozzá a fonákhoz, míg a tenyeres az, amivel, hogyha nem fonákra jön, akkor gyakorlatilag mindent meg akarsz oldani. És valószínűleg ezért is nehéz, mert nem tudom, hirtelen túl sok opciót lesz, túl sok konfigurációt hajthatsz végre gyakorlatilag a fonákodon, a szögön, most nem tudom, hogy fogod meg, kalapásba találod el, vagy keletibe, vagy nem tudom, tehát hogy talán ez is lehet ezzel a probléma, talán.
2: Ez egy ilyen régi módibb iskola, mert hogy az...
0: Abszolút lehet, ez így
2: van. Hogy ma már a fonák a támadó jellege azért az ütetetet.
0: Vagy bocsánat, lehet, hogy azért van ez, mert lehet, hogy nekem egykezes sem van, és akkor lehet, hogy akkor, nem tudom, aki tanított, akkor az...
2: De akkor viszont meg miért nem azt mondta, hogy inkább nyessél, mert ugye ez szokott lenni, hogy akkor nyessél. Tehát az egykezes fonák az egy nehéz ütés, nehéz támadó ütésként használ, és akkor ez tulajdonképpen ilyen nyesés formájából megy tovább.
1: Hát igen, meg ma megnézed, egyébként ők is átállogattak, mondjuk egy Wawrinka, meg a, ugye izénél volt a Murraynél, hogy kimondottan leszarozták a tenyóját, és a izé sokkal ilyen szuperjobbnak számított a fonákja. Szóval én szerintem őrült, ha oda jött neki.
2: Van egy nem pontos statisztikám, de ezt konkrétan olvastam, hogy van az a kép, hogy ugye a Nadal nagyon sokszor kijárt tenyeresre, hogy szinte mindig tenyerest ütött. és hogy az inside out vagy inside in ütések lettek ebből a fonák helyett. És az a vicc egyébként, hogy tulajdonképpen van, tehát ez statisztikailag látszik, hogy nagyjából ott az Agassi környékén van valami óriási fordulat meg a csengéknél, tehát ott a 80-as években, amikor elkezd iszonyatosan dominánsá válni a inside in, nem is az inside out. Most ugye ellentmondok egy kicsit magamnak, mert
1: jaj, akkor mégis átállt tenyóra mindenki.
2: Tehát és ez a mai napig így van, ha megnézed a Djokovicnak, akinek tényleg szerintem a legjobb fonákja van, iszonyos sok inside in, inside out ütést üt, tehát egy Nadal ellen rendszeresen kiment, és akkor ütötte azokat.
1: Szerintem úgy csinálnak, mint hogyha megérné nekik, sokszor az az érzésem, például a Fonseca megint egy ilyen, hogy szerintem sokkal jobb a izéje, fonákja, lehet azzal tud gyorsítani a tenyóval.
2: Mindig kimegy, ugye?
1: Igen, kimegy, mert úgy csinál, mintha jó lenne a tenyója. Nem, tudod, azért gondolom, hogy ezt
3: szerintem
2: a szögek. Tehát olyan szöget tudsz csinálni onnan, meg elrejteni ütéseket, na mindegy.
1: Egyébként nem tudom, mit gondoltok erről, beszéltem tök random egy profi edzővel, aki visz egy pályát, ahol mi mentünk így amatőr teniszezni, és akkor ő az egy ilyen vicces pofa, és tényleg utánpótlásban ilyen nagyba van, hogy kiket edz, és akkor azt mondta, hogy hát a bum-bum, ő így mondta, mert nem valamilyen szláv földi, a bum-bum az, tehát az mindenkinek megy, így valami, azt értettem volna ki a mondani valójában, hogy még a nőknek is.
3: Ez szó, biztos nem így hangzott el.
1: Hát nem, de hogy az, hogy a...
3: Állítólag. A taxis haverom.
0: Úgy hallottam.
1: De hogy nem, egyébként ő azt mondta, hogy ez meg átmegy ilyen, nem tudom, ilyen nem rassz teória, hanem ilyen nagyon ilyen gender bioszba. De hogy azt mondta, hogy tényleg az erő, az alkar erő, az, ami, tehát az a spin, ami a férfi teniszbe bejön, azt nem tudja a nő rárakni, és az, hogy a tényleg az ilyen 100 kmh-s ilyen izék, alapütések, szóval azok mennek, csak ugye nincs benne a spin meg a szög, amihez a izé kell.
3: Ez a csukló
1: izé, és egyébként ezt a nők is meg tudják csinálni, ez nem, tehát tényleg nem úgy jött át, hogy nem tudom, intellektusba, játék intelligencia, ilyesmi, hanem tényleg egyszerűen a izom erő, tehát Newton, nem tudom, Newtonba, Newton értelemben. Szóval, és akkor igen, valószínűleg lehet, hogy tévén jobban néz ki egy, nem tudom, egy meggyorsított fonák, amin látod, hogy nincsen íve, de hogy nem mész vele annyira, mint mondjuk egy ilyen kifarolós tenyó, nagy spinnel, olyan szögbe, hogy oda kell menned, és akkor nem tudom.
3: Hát meg tenyeressel erősebbet tudsz ütni, mint fonákkal.
1: Hoppá, behoztál egy új izét.
3: Te is mondtad, de hogy... Tehát, hogy...
2: Én ezt nem mondtam, hogy erősebben tudsz ütni.
1: De valószínűleg egyébként az izé miatt valószínűleg igen.
3: Tehát abszolút. Hát ez szerintem csak olyan, hogy most itt így ennyire tudod hátrahúzni a karod, itt van. Meg csak pont, amit mondtam, hogy keresztbe van.
1: Igen.
0: És ez igaz a kétkezes fonákra, meg az egykezesre is, hogy erősebb ehhez képest a tenyeres?
3: Én megsatszolnám most.
2: Szerintem egyébként valószínűleg ez miért? Mert hogy biztos, hogy van erre számok, hogy a tenyeresből azért ütnek ilyen 150-160, most mondok valamit, ami azért elég magas, és a fonák az inkább ilyen 130 körül szokott lenni. Egyszer néztem egy ilyen összeállítást, mint az éve legerősebb. Aha. És ott a fonák mondjuk a 10-ből 3 vagy 2 volt, csak az összes többi tenyeres.
1: Meg hát mondjuk nem fonákkal szerválnak. Lehet, hogy nem.
3: Pont ezt akartam behozni, igen, hogy ez a erőtenisz, meg ez a Lendl-féle izé, hogy így az alapvonalról ütögetek, és nincs ez a klasszikusabb játék, hogy beszaladsz, visszaszaladsz izé, hogy én nekem ez tűnt fel mindig, hogy így lassan oda kerülünk, ez volt az én ilyen vicces kritikám így ez az ilyen Nadal-féle izé felé, hogy nem fonákot fognak ütni, hanem megtanulnak nagyon jól tenyerest ütni a másik kezükkel, és azért csak ilyen polip-szerűen így egyszerre két kézzel így izé nyomják, és a másik az ugyanez, hogy így mikor jön az igen, hogy akkor valaki kétkezes fonákkal szervál, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: Igen, a Fazbury flop revolúció bejön a teniszbe.
0: Vagy átdobja a bal kezébe is.
3: Ja, igen. Tehát, csak nem helyzetet vált, hanem kezet. Inside left, meg inside right.
1: Egyébként a ezt nem tudom, emlékeztek egy Mark Rossi nevű teniszezőre, szintén svájci, és ő hát akkor öregedett ki, amikor a Federer így bejövögetett, szerintem még verte is meg a Federer döntőbe. És ő rendszeresen csinálta, hogy nem tudta ezt a, az még a pre-Djokovic időszak volt, amikor csúszol 20 métert fonákon, és akkor utána egy sima topspin spárgával. Na ő hát ezt így nem, ezt neki még nem mondták el, pedig kétkezes fonákja volt, és akkor ő ütögetett balkézzel elütést.
3: Wow.
1: Tehát a fonák oldaláról tenyót. De akkor megérkezünk, ha már itt azt mondtam.
2: Még egy dolog, de egyébként már csak azt megcsinálni, hogy van egy kétkezes fonákod, és abból most akarsz hirtelen ütni egy kétkezes fonákod, az nem fog menni általában. Tehát, hogy ez egy tök nehéz dolog így.
1: Ja, az ilyen trickshotnak van kb. Elkönyvelve.
2: Csak azt, a Bubliknak volt egy ilyen ütése.
1: Ja, igen, azt láttam. Most.
0: Igen, ezt én is láttam. Igen.
2: Láttátok, és egyébként egy ilyen fantasztikus ütés volt, tehát egy ilyen tökéletes. De nem sokat látsz ilyet.
1: Nem, valamiért, igen, ezt így nem...
2: De ez nagyon nehéz megcsinálni, mert más a mozdulatunk.
1: Hát meg valószínűleg kb. Lebasz az edzőt, hogy nem izé van, exhibition, nem? Hát tehát, hogy valamiért ez egy totál antipatter.
3: Igen,
1: így van,
3: igen.
1: Hogy te, hogy izé...
2: Nem az, hogy most így jött ki, tehát ilyet nem.
1: No go, igen.
2: Nem. Megpróbálod.
1: Igen, ez érdekes amúgy.
0: Hát vagy amikor beszaladsz, és akkor, mit tudom én, akkor fonákkal röptézel, és az egy kicsit annak minősül, mint hogyha, tehát így valahogy így a rendesütés és a röptézés között kapod el valahol, nem tudom, a T-vonalnál, és akkor abból valahogy megpróbálsz akkor építkezni. Igen. De azt én is olvastam, és nem tudom, úgy írták el, hogy nem tudom, átment Federerbe.
2: Egyébként nekem, szóval ez egy tök érdekes téma lenne, hogy szerintem a tenisz, és nyilván és alapvetően ez a minden edukált mozgásra igaz, amit most a sportnak hívunk, hogy az van, hogy nagyon konzervatív, tehát hogy nagyon sok dolgot nem tudsz kitalálni, hogy akkor most az úszó se tud most hirtelen egy új úszás nemet kitalálni, és a teniszben is volt, ez van, hogy hiába mondjuk ez az underarm szerva bejött, de csak azért, mert egy ilyen antipatternként, és néha meg lehet ezzel játszani, de nem lehet úgy teniszezni, nem?
0: Szóval, igen.
1: Mert van valószínűleg egy kulturális nyomás is, tehát
2: abszolút,
1: lebaszogatják azokat, akit kicsit mobbing van az izé öltözőbe, hogy faszi, ne izélgessél a szervázzal. Ellopják, eldugják a cipőjét.
0: Ja. Jó, de hát ezt nem szabad elfelejteni, hogy a tenisz az valahogy egy nagyon pszichológiai játék is, és amúgy megvan ennek a funkciója, tehát pont tegnap néztem a Michael Chang-nek azt hiszem azt a nagyon híres meccsét, 89-ben volt talán, ahol tényleg így azt elemezgették, hogy a faszi nem tud szerválni konkrétan. Aha. Tehát mit tudom én, még a másiknak 120 volt, neki kb. 90-en volt, és nem tudom, két gémet már így elvesztett, és utána elkezdett lobbolni meg ilyen, és akkor ilyen utolsó ütésként pedig az alsó szervát vetette be, és így teljesen szétesett az ellenfele, mert hogy igazából csak a ritmusából...
1: Ja, neki volt az a híre, szerintem talán a... Nem, amikor az izéjét nyerte, az egy Grand Slam.
0: De. Igen, abdöntőben.
1: 13 évesen.
3: Ja, 13 évesen nyert a US Open-en, nem?
1: Nem, Garros.
0: Garros, de szerintem 17 volt.
1: 17, csak
0: izéje. És annyit csinált, hogy gyakorlatilag... Tehát, hogy sokkal rosszabb teniszező volt, most ezt így csak...
3: Hogy egy jó taktikus volt, és egy jó stratéga. Igen.
0: Tehát azt csinálta, hogy az volt a stratégiája, hogy...
1: Egy jó erecsíver.
0: Minden labdáért elment gyakorlatilag.
1: Jó.
0: Bocs.
1: Szerintem ez szóval Cseng, arról, hogy csinálunk egy izét, egy ilyen 8 órás adást a Csengnek.
3: Ez jó. Netflix podcast.
1: Egyébként az jó lenne, szerintem az ilyen minden idők, minden zsánerben, tehát ez szerintem a Sátán tangó toppolná az ilyen érdektelenségben.
3: Ez nem igaz. Mármint, hogy szerintem ez is érdekes lenne, és az is érdekes lehet egy embernek megnézni a Sátántangót, és Michael Chang-ről egy lelkesek által készített sokrészes elemzést. Én ezt vállalom és vállaltatom.
1: Mondjuk lehet, hogy ahhoz ezt megcsináljuk, hogy négyen, forgóban. Lehet, hogy ez a minden négyünknek meg kell, hogy halljunk, hogy ilyen posztumusz így az legyen, hogy na, akkor ezt itt a sátántangó most így ilyen baráti társaságok leülnek megnézni.
2: Valami Guinness rekorda törekednék, arra gondolsz valami speciális?
1: Hát most nem is, hogy nem tudom, hogy gondolom nem Guinness rekorda sátántangó, de hogy szerintem nem, most, így a posztar szerintem többen nézik meg, mint Preta, vagy ilyen Tartime. Mert hogy
3: hát biztos.
1: A szegény faszinézők már ezt a kibaszott filmet.
2: Hát, jó, nem tudom.
1: Ez egy teniszmagazin, itt szabad ilyen...
0: Intellektuális ilyen, minimum.
1: Ilyen, szabad ilyen, nem is tudom, nem is tudom.
3: Az
2: ez a téma az megérne egy misét, az, hogy arról beszélni, hogy, az, hogy ez a fajta ilyen konzervativizmus, meg az, hogy mi az, amit enged a dolg, és minden. Ott van a Muti, ott van egy csomó ilyen antipatter játékos, aki tök érdekes, hogy végül is ilyen nagyon más hozom, és az utol. Tehát egyébként én rég láttam ilyesmit, vagy ilyen értelemben színesebb a tenisz talán, mert a nagy átlag az nem ezt csinálja. Na mindegy, ez csak az én flash-em.
1: Tehát akkor minden ilyen tarfentől elnézést kérek a műveletlenségemért. Tessék, a Lóri tőled is, nem gondoltam komolyan. Elragadott a hév, mint a ősök frontemberét. Szóval elütés vagy átemelés?
3: Elütés.
0: Nagyon
3: szinkronba vagyunk.
0: Az átemelgetés az a ilyen street smart teniszezőknek a...
1: Street smart?
0: Igen.
3: Igen.
1: Az mi?
0: Hát, hogy így nem tudom, így megtanult teniszezni, mert lejárt sokat teniszezni, és így ennyi. Játszottam idősebb fickókkal, és ők nagyon-nagyon jók voltak ebbe, meg is vertek, mint az állat, tehát ez nem kérdés, de hogy gyakorlatilag csak nyeséssel és emelgetés, tehát hogy erő semmiben nem volt, és nagyon-nagyon rossz volt játszani ellenük, miközben tudtam, hogy sokkal jobban meg tudom ütni, akár a tenyeres, mint ők, vagy szerválni, de a nyesegetéssel, meg az emelgetéssel nagyon durván kibillentettek, úgyhogy...
1: Mondjuk nem ez tudom, hogy ez egy jó, szerinted egy jó tanácsadó az amatőr tenisz felől, meg ez egy professzionális teniszműsor, csak mondom.
0: Ja.
1: Tehát itt ez nem...
2: tapasztalat.
1: Amúgy kell, igen, csak most próbáltam a Ricsit zavarba hozni, mert azzal a Federeres salakizével, ahogy így...
0: Bocsánat, fasisztának hallottam?
3: Nem, abszolút nem.
1: Nem.
3: Szerintem csak kiéleszted a profi amatőr ellentétet, ami a Open Era óta fortyog is.
0: Nem, itt 110% amatőrizmus.
1: Nem, csak igazából arra vonatkozott az ilyen replikám, hogy én így tettem volna, így tettem-e vajon fel a kérdést, hogy elütés átemelés, hogy egy amatőr teniszező az minek örül jobban. Tehát, hogy így is megválaszolhatjuk, de mondjuk válaszoljuk meg úgy, hogy mondjuk, mint a Federer Nadal kérdést.
3: Ezt nem tudom, hogy válaszoltam meg, mert amatőrként, meg profiként is ugyan az a véleményem, vagy nem tudom. Amúgy szerintem, ahogy én összekötném a dolgot, hogy mit enged meg a tenisz, meg ez a konzervativizmus, meg ez a pszichológia, hogy azért, hogy a tenisz az nagyon egy olyan dolog, ami nem csak így a másikon múlik, de hogy így a másikkal való ilyen közös munkán múlik, tehát hogy van egy ilyen tánc, vagy nem tudom milyen isten jellege, ami engem személy szerint így érdekelt, amikor ezt néztem, hogy az van, hogy így elindul ugye ez a közös mozgás, és hogyha te nagyon sokszor csak átlöbbölöd a másikat, meg nagyon sokszor csak lenyesed, meg minden, az így olyan, hogy te így ütközteted, vagy így akadályozod a játék menetét. Tehát egy ilyen, nem tudom
1: ez
3: én,
1: egy
3: hogy...
1: Ez egy esztétikai aspektus most, ha jól értem. Vagy
3: hát esztétikai, meg egy gyakorlati aspektus is, mert érted, te ott vagy a teniszpályán, ütsz, és arra nem jön vissza egy hasonló ritmusú erősségű ütés, amit nagyjából ugyanabból a pozícióból ugyanúgy meg tudsz ütni, nincs egy ilyen adogatás. Uh-huh. A ragozás az itt fontos, hogy nem adogatás, adás van, hanem adogatás, hogy így mind a kettő embernek kb. Egyenlő esélye van, hogy alakítsa ezt a közös teret. Nem tudom, ez, én sokat néztem, bevallom, ilyen begombázott állapotban teniszt, és lehet, hogy azért kicsit más.
4: Jó, hogy akkor ilyen izé ja, volt, ilyen disztrakció.
3: Úgy értem, hogy a Super Mario teniszbe, igen. A...
0: De úgy értem.
3: Úgy értem.
4: Stop, stop.
2: Neked kell egy olyan izé, just, hogy így a popfilter, ez most rálóba izé.
3: Aha, bocs.
2: Lehet, hogy egy kicsit hátra kell menned.
3: Jó.
4: És akkor nem kell bekapnod a... Bocsánat. Igen.
3: Semmi. Szóval szerintem ez egy praktikus dolog abszolút, hogy így a teniszes az egyik a maga ütésével a másik embert is mozdítja, és hogy, tehát, hogy sokkal inkább, mint egy olyan, nem tudom milyen más ilyen sport, hogy mondjuk a mi csapatsport, az nem ilyen, mert ott a csapatodon belül vagy elfoglalva. De hogy így a teniszben így egyszerre a társad, meg az ellenséged az ellenfeled. Szóval ezért az elütés.
4: Jó, de szerintetek az átemelés, ez nem a... Mármint valószínűleg egyetért...
2: Az átemelés akart használni, nem? Tehát, hogy ez a típusú ilyen pusher, aki fölövi a labdát, nem erre gondolsz?
4: Nem.
2: Most csak arról beszélsz,
4: nem, tehát nem a moonball, én most nem a moonballra gondolok. Egyébként az átemelésnek a duális, ugye a rövidítés, tehát igazából az is...
2: Ja, ennél maradva, ja.
4: Tehát az elütés, ugye... Az elütés vagy átemelés az az, amikor bejön valaki a hálóhoz, akkor igazából két opció van. Az egyik, hogy elütsz, a másik, hogy átemelsz. És egyébként az, hogy amit te mondasz...
2: De szerintem, amit mondod, az inkább a moonballingról, tehát ez a
4: tip... Szerintem nem te moonballing, na azt meg...
0: Lehet, hogy, én például lehet, hogy inkább egy kicsit arról beszéltem.
4: Te ja, a moonballing.
0: Igen.
3: Én az átemelés, mint olyan, hogy amikor...
4: Hátra kell futni,
3: és vagy ilyen testfordultával, vagy a lábad között ütöd vissza. Én szerintem az elütés, az egy sokkal izgalmasabb megoldás egy ilyen helyzetre, amit felvázolsz, hogy valaki a hálónál van, és lefog egy nagy teret, és ha valaki el tud ütni mellette, ahhoz olyan kézügyességgel, vagy olyan látás, ami számomra elismerésre méltó.
4: Most aki, csak azért, mert ugye van ez a általában ez a geniuszozás a teniszben, és akkor az kerül a piedesztára általában, akit valahogy le lehet zsenizni. És ugye most, aki zsenizve van és használja is az átemelés nagyon hatékonyan, ez az Alcaraz. Tehát ő az ilyen átemelő faszi, aki nagyon-nagyon izé, tehát olyan, mit tudom, az Opelkát átemeli, úgyhogy izé T-vonalról. Szóval ez szerintem egy ilyen nagyon nehéz ütésnek van, vagy ként van számon tartva, és egyébként az, amit mondasz, az azért, most mondtál, Jani, azért meglepő, egyébként egy tök jó aspektus, hogy a tenisz szóljon arról, hogy ott van egy ilyen rally, ahogy mondani szokták. Tehát hogy a rallyt azt úgy tehát meg szeretik is számolni, hogy ez egy 24-es rally volt, és az ad a tenisznek egy ilyen pust, de szerintem mondjuk, amiért a Federert sokan szeretik, az, amit mondtak, hogy variábilis, hogy igazából szerintem ezt hogy megtöröd a labdamenetet, mondjuk egy nyeséssel, vagy egy átemeléssel, az ebből a ralizásból, jó, a nyesés nem szokták azt mondani, hogy a ralit meg, vagy hogy mondjam, az a raliban az benne.
3: Igen.
2: Bár ugye lassítja is, tehát igazából általában hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb
4: a labdamenet. Jó, de hogy szerintem az, hogy valamitől, tehát ezt a törni, a játékot, ilyen alapon szerintem a szerveröptét is lehet izélni ebből a szemszögből kritizálni,
3: hát mondjuk
4: egy
3: Edberges. Az nem töri, bocsánat, szerintem az nem
4: befejezi.
3: Az befejezi, de az megint egy
4: hát
3: más.
4: De hogy aspektus. Most úgy veszik, hogy elütés, ha el van ütve, akkor vége a labdamenetnek. Ha át van tehát hogy mondjuk én úgy vettem, hogy winnerként. Tehát
3: igen, egy értelek.
4: Winner elütés, vagy winner átemelés, akkor azok befejező ütések. Meg egyébként szerintem a láb közötti, ugye az a profit, ez a don't do at home kategória, abból kevés van, mert az amatőr is tud mindent csinálni, hát azt azért kevés amatőr tudja, hogy
3: a lábak,
4: 200-zal visszafut, és, izé, és a lábak között izé, anélkül, hogy ne törné el a saját sípcsontját.
2: Előtti ráadásul.
4: És mondjuk, és valami jó is lesz belőle, igen. Tehát az átemelésnek köszönhető ez az egyik highlight, amivel azt tudod demonstrálni, hogy figyelj, mi azért prók vagyunk, te meg a kinézet, nem annyira.
3: Igen, ebbe abszolút egyetek.
2: Hadd visszamennék még arra a pontra, amit mondtál arról, hogy ez egy közös sztori, amit közösen adtok elő, vagy ez a közös tánc, ez a metafora, amit használtam, és szerintem ez nagyon igaz a teniszre, szóval ez nem csak a gombás állapotokban, hanem végülis ezt így szokták is mondani, hogy ez egy ilyen kommunikáció, ez az ide megy, oda megy, és hogy ez valahogy az egész játék ez közösen jön létre, és ha valaki ezt elkezdi szétcseszni, például egyébként egy most nyilván nem csak őt lehetne említeni, de most a Kyrgios jutott először eszembe, tehát hogy elkezdesz úgy játszani adott esetben. Nem csak a játékban, nyilván őnál ilyen unfair dolgok is voltak, tehát vagy, de mondjuk ezt a Cicipaszra is ellen, mert azért az egy legendás meccs volt, nem tudom, az megvan-e nektek.
4: Wimbledon
2: 22-3, ahol nagyon sok ilyen határátlépés volt mind a kettők részéről, elég borzasztó volt ezt igazából nézni, és hogyan esik szét. Szóval az a tipikus példa, meg szerintem amatőrként nagyon sok ilyen élménye van az ember, vagy az, mert elkezd egy ilyen másik játékot játszani, mondjuk ilyen moonballing zajlik, és igazából nincs igazi tenisz, hanem a másik arra játszik, hogy te hogyan hibázzál, de hogy ebből nincs egy ilyen...
4: De az átemelés szerinted ez a kategória?
2: Nem az átemelésre gondoltam, hanem ez a moonballing.
4: Ja, hogyha arról
2: beszél. Átemelés az egy része ennek a sztorinak, vagy nem is feltétlenül ennek része, hanem inkább nyilván itt ilyen stílusok. De hogy szerintem ez egy tök érdekes része, hogy ez a tenisz tényleg nem megy úgy, hogy ne akarja mind a kettő valami.
4: Ja, nem, ez nagyon, úgy benne nagy, ez nagyon
2: az
4: igaz.
2: Egész dumába, hogy ott adod, visszaadod, és csináljuk együtt ezt az egészet, és attól lesz jó, hogy mind a ketten ott vagyok, mert ez máshogy nem megy.
0: De lehet, hogy ez lesz pont a stratégiát, hogy a másiknak így rontsd el, ugye pszichológiailag a játékát, hogy nem leszel partner benne, és akkor...
3: Igen, csak,
2: ott az van, hogy mondjuk körülbelül ugyanazok az eszközeid vannak,
0: igen.
2: És ez egy amatőrnél nem így van. Tehát, hogy ott az eszközeid vannak, és akkor azokat variálja. Tehát, hogy azért mégiscsak az lesz, hogy tenyereseket és fonákat üt. Maximum az a különbség, hogy ezeket hogyan teszi egymás mögé, de hogy maga az egész, hogy az egy játékban marad és egy flowban marad, az szerintem egyértelmű. Tehát, hogy ott én ezt nem annyira látom.
4: Tehát, ha jól értem, azt mondjuk, hogy mondjuk egy bizonyos értelemben mondjuk a tenisz celebrálni akaró páros, ott nincs moonballing, mert az kicsit így a troll, tehát ez egy trollkodás végül is.
3: Én úgy értettem egy kicsit nagyjából így, ahogy most beszélünk róla, csak kiegészíteni, hogy tehát nem azt mondom, hogy egy átemelés maga az megtör, vagy széttör bármi bizalmat, vagy ami, hanem arról, csak arról volt szó, mert itt a Csángot is felemlegettük, meg nekem is pont az ilyen balhésabb, hírhettebb játékosok eszembe jutottak, hogy voltak, vagy vannak, akiknek a taktikájuk az, hogy így pszichológiailag ilyen nem játékkal felőrüljenek valakit, és visszatérően folyamatosan akadályozzák, törik és gátolják a játékot, és hogy így is lehet nyerni, csak hogy ez az ilyen, nem tudom én, szerintem egy kicsit ilyen taktikai tenisz, vagy egy ilyen győztes mindenáron tenisz, amivel ellentétben a Federerről szerintem mindig el lehetett mondani, hogy ő nagyon variál, nagyon sok mindent tud nagyon egyedi módon megoldani, de hogy az mindig egy ilyen, csak egy lépés volt ebben a táncban, vagy nem tudom, tehát, hogy ő azért sose volt, hogy szabotált, vagy nem tudom, hanem ő mindig így egyet-egyet trükközgetett, de hogy így mindig így a nem tudom én így az esztétikai térben.
2: Pályán kívülről nem is nagyon látszott, hogy mit csinál, mert most csak aki ott van, látja azt, hogy passzus, most amúgy sokkal jobban pörget, most egy sokkal teljlaposabbat üt, akkor a nyesés az igazából sokkal hosszasabb és élesebb lesz, tehát hogy ez igazából kívülről nem is látszik feltétlenül, nem annyira látványos. Viszont amikor benne vagy, akkor érzed, hogy itt úristen, mit csinál a különbség. Legalábbis ezt most úgy mondom, én sem tudom, hogy az milyen volt, hogy elmesélik mások, hogy ez milyen idegesítő volt vele így játszani, hogy most.
4: Ja, hogy két nyesés mennyire különböző tud lenni, mondjuk.
2: Vagy az, hogy ütött egy tenyeres, most kipörgette a francba, de a következőben meg úgy föllép előre, és úgy tudott előre menni, és egy egyenesen nyerőt ütni, hogy az senki más. Tehát olyan dinamikai különbség.
4: Jó, én azért megmondom őszintén, ha profi, ha amatőr, én szerintem egész egyszerűen nincsen, legalábbis nem tudom, lehet, hogy ezt a így a keserű élet, vagy a kor, vagy a nem tudom micsodák mondatják velem, de hogy nincs annak helye, legalábbis számomra, hogy esztétikai, meg troll, meg ilyen alapon bárkinek a játékát kritizálni. Lehet az, hogy nem tudom, lehet egy ilyen személyes jó érzés azzal kapcsolatban, hogy te mit szeretsz nézni profi teniszben, vagy kivel szeretsz játszani a amatőr teniszben, de szerintem a tenisznek a része az, hogy ezt te magadban rendbe tett, hogy itt igazából megvannak a keretek, amiben beszéltük, hogy nagyon konzervatív keretek vannak, tehát nem az van, mint egy szerepjátékben, hogy ott tudsz így ízni, és akkor
3: ja.
4: Azt így meg lehet, könnyebben talán meg lehet támadni. Itt nagyon-nagyon egyértelmű a pálya, a szabályok, és hogyha abba azzal a tenisszel kivétel, szerintem ez, tehát az említett Kyrgios Federer Wimbledoni meccs, az nem az, tehát hogy Cicipász, az nem ez volt, bár mondjuk lehet,
3: volt
4: hogy
3: egy saját magam. A Wawrinkával is, nem, amikor így azt mondogatta két adogatás közben, az ilyen igen. Magyaroknak hát, így tetszett, hogy így nem, hogy így baszom a feleséget, igen, vagy valami.
2: Vagy a Kokkinak is.
3: Ja, más bocsánat, másik ausztrál gól.
4: Egyébként, ja, itt esik szét, amit mondtam, mert igazából abban a Wimbledoni meccsen is ugye az volt, hogy most rábikázod a hálózóra, hát végül is ér. Leülsz a szünetben a padra, és ott így rizsázol magad elé, hát végül is ér. Szóval, ja.
0: Testre ütés ér.
4: Ja.
5: Lamacsony Rádió.
6: Török pizza online rádió.
5: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: A sóka rendeletei. Az oszlop rendeletek. Az oszlop rendeletek sorozata 6 rendeletből áll, amelyeket monolit oszlopokba véstek. Ezeket 5 helyen találták meg. Szövegeik közel azonosak, de több helyen a feliratok nem teljesek vagy nehezen fejthetők meg. Asóka sok felirat nélküli oszlopot is felállíthatott, de csak kevés maradt meg. A 40-50 láb magas, 12-15 méter monolit anyagú oszlopok megjelenése szokatlan. Törzsük jellegzetes Maurya módszerrel lett fényesítve, és sokuknak a tetején faragott oroszlán alakú oszlopkő van.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!

you feeling? I can make you feel better. Better. I'll be.

Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

Sziasztok, Ajtai Petya vagyok, ez itt a Jazz Vajon Mi Alamacsun Rádión. Most hallhattátok Sonny Rollins-tól a Saxophone Colossus lemezről, először a Strode Roadot, aztán pedig a Saint Thomas-t. A lemezen játszik Sonny Rollins saxofonon, Tommy Flanagan zongorán, Max Roach dobon és Doug Watkins a fiatalon meghalt nagybőgős nagybőgőn. Ő a nagybőgő egyik zsenie, sajnos korali halálával nem nagyon derült ki, hogy mi lesz a pályájából. Egyébként Max Roach ezen a lemezen eléggé szívatta Doug Watkins, de mint kiderült, az egyik legbombasztikusabb lemez lett a zenetörténetben. Itt vagyunk a pókbüfében, az idő gyönyörű, a sör finom, Bence Bettina főnökön megkért, hogy csináljak jazz műsort, én meg elvállaltam a felkérést. A műsorban mindig lesznek tematikus blokkok,

állandó rovatok, ilyen lesz a telefonbetyárkodás, lesz jazz quiz, lesz jazz híradó, lesznek bakalit percek, egyébként az előző felvétel is bakalitről szólt, és mindig lesz egy film, amelynek a tematikája mentén fogunk haladni, és úgy fognak felmerülni kérdések, amit ezek a filmek nyújtanak. Ami központi tervem lesz ebben a műsorban, hogy mindig szeretnék beszélgetni a jazz tulajdonképpen ő közéleti részéről, és ilyen közéleti része, hogy különböző jazzfesztiválok milyen politikai vagy kulturális terheket vonnak magukra. Ami miatt mondom ezt, mert például most fog először megtörténni a Balassa Gyarmati Liget Jazzfesztivál Szandai Mátyás emlékére. Egy probléma van ezzel a fesztivállal, hogy a fesztivál szervezői, hogy is mondjam, elég bátortalanul Szandai Mátyástól elég távol álló zenekarokat hívtak. Ezzel semmi probléma nincsen, de talán nem kéne akkor Mátyás emlékének címezni ezt a koncertet. Elmondom, miért fontos ez nekem. Harry Styles fogja kurálni a 31. londoni Meltdown Fesztivált. A fesztivál gerincét meglepően sok jazz és jazz közeli produkció adja, például Kamasi Washington több műsorral, köztük egy Miles Davis és John Coltrane centenáriumi tisztessége is fel fog lépni, lesz Shabaka, Mulatu Astatke, Beverly Ann Copeland és Elizabeth Copeland, Yusuf Davis, valamint John Hopkins Medi SM-mel és Leo Abrahamszel. Ez a válogatás azt mutatja, hogy Styles nagyon is jól érzi, hol mozdul a jelenkori jazz, és merészen nyúl hozzá. Kamasi Washington tulajdonképpen az elmúlt egy évtizedben robbant be a jazz szakmába. Szeretném megmutatni az egyik darabját, az Epic Songról, a Rerun Home-ot. Ha mindenki úgy akarja.

tehát ez volt Kamasi Washington Rerun Home című szerzeménye. Habár nekem nem a kedvencem, de azért elmondhatjuk, hogy Kamasi Washington napjaink egyik legmeghatározó szaxofonosa, aki újra értelmezte, saját arcára formálta a spirituális jazzt a 21. században. Zenéjében egyszerre van jelen John Coltrane öröksége, a nagyzenekari monumentális játékmód, a hip-hop ritmikai világa és az afrofuturista látomás, de alapvetően azt is elmondhatjuk, hogy az egész valamennyire Miles Davis köpönyege alól bújik ki. Gondolok itt arra, hogyha meghallgatjuk például az előző darabot, akkor nagyon könnyen eszünkbe juthat Miles Davis elektronikus zenei korszaka. Visszatérve Harry Styles-la és az általa kurált londoni Meltdown Fesztiválra, egyrészt nyilván szembetűnő, hogy mennyire furcsa, hogy Harry Styles megkap egy ilyen pozíciót, de közben meg az is mennyire furcsa, hogy tulajdonképpen nem olyan, mint hogyha nem közönségi igényeket szeretne ezzel kielégíteni, hanem olyan, mint hogyha edukálni akarna, mégpedig úgy akarna edukálni, hogy az egyébként is Angliára jellemző jazz és különböző hip-hop zenei műfajkeverdéseket szeretne megmutatni a közönségnek. Első látásra ez furcsa lehet, de meglepő módon Harry Styles folyamatosan feszegeti saját műfaji határait is. A One Direction utáni szóló karrierje eleve arról szólt, hogyan lehet a popot glam rockkal, soul proggal, city poppal, vagy éppen elektronikus minimalizmussal összekeverni. Legújabb albuma, a Kiss All The Time Disco Occasionally, pedig még tovább megy. Szürkébb, visszafogottabb, elektronikusabb anyag. Hogy mindez hogyan kapcsolódik a jazzhez, azt mindjárt mondom tovább, előbb hallgassuk meg az Aperture című szerzeményét.

A kis technikai átállás kedvéért ismét Sonny Rollins-t hallgattunk, de most térjünk vissza eredeti tervünkhöz, Harry Styles-hoz. Hallgatjuk az Aperture-t.

Kérdésünk, mindez hogy kapcsolódik a jazzhez? A Meltdown programján túl a lemez legcsendesebb pillanatai valóban rokoníthatók valamelyest a mai természetesen nem mainstream, de spirituális és meditatív jazz egyes irányaival. Mondhatjuk, hogy sabaka, fuvolás, lélegző, intim hangzásvilága, eszünkbe juthat, vagy ahogyan a Copland duó törékeny belső rezdülése is. Persze Harry Styles nem jazzlemez készített, de ez a fajta zenéjében megjelenő, mondhatjuk azt, hogy speciális térkezelés, a hangszínet rétegzettsége eszünkbe juttathatja a kortárs, a jelenlegi kortárs jazzt. A következő zene, amiről beszélni szeretnék, meg nem máshoz, mint Fleahez, a Red Hot Chili Peppers legendás basszusgitárosához tartozik. Ígérem, a zenehallgatás után fogunk kvízt is csinálni a kedves hallgatókkal. A lemez érdekessége, hogy Flea új albuma, a Honora, egy különleges visszatérés, nyilván a világ egyik legismertebb rockbasszus gitárosától, aki most trombitán jazzes közegben mutatja meg magát. A lemez vendégei között ott van például Tom York, ott van Nick Cave, a hangzás pedig az ambienttől Ornette Coleman-ig sok mindent bejár. A Flea számára ez a projekt elég személyes. A lemez a szabadságról, az intuícióról és a zenei alázatról szól. A záródal a Free as I Want to Be tulajdonképpen egy mantra, amely Flea számára a művészi és emberi felszabadulást jelenti. Hallgassunk mégis fel valamit a lemezről. Hallgassuk meg a Traffic Lights-ot.

Nos, első műsorom végére úgy látszik, a technikai problémáim megoldódni látszanak. Jöjjön az ígért kvíz. 5 nehéz kérdés Flea-ről. Melyik avantgárd jazzzenész hatása volt Flea számára meghatározó tinédzser korába? Mondok 3 lehetőséget. 1. Ornette Coleman. 2. Jaco Pastorius. 3. Charles Mingus. Igen, a helyes válasz természetesen Ornette Coleman. Persze, akik tudták, hogy Jaco Pastorius és Charles Mingus, mind a ketten basszus hangszeresek, esetleg eltévedhettek a kérdések között. 2. Melyik filmben játszott Flea pszichotikus bűnözőt? 1. Nagy Lebowski. 2. Félem és reszketés Las Vegasban. 3. Point Break. Igen, a helyes válasz a Nagy Lebowski. 3. kérdésem, melyik hangszer volt Flea elsődleges hangszere gyerekkorában? 1. trombita, 2. klarinét, 3. zongora. Igen, a helyes válasz a trombita. És a mai adásnak talán egyik érdekessége, hogy ő jelenleg is jár trombitálni, nem máshoz, mint Kamasi Washington édesapjához, Chris Washingtonhoz, aki az előbb hallott Kamasi, ő az előbb hallott filmezen is játszik. Melyik projektben játszott Flea, Tom York és Nigel Godrich oldalán? 1. Atoms for Peace, 2. The Smile, 3. Ultraista. Természetesen a válaszunk Atoms for Peace. 5. és utolsó kérdésem, melyik Red Hot Chili Peppers albumon játszott Flea először visszafogadta basszus line-okat? 1. Californication, 2. Blood Sugar Sex Magik, 3. By the Way. Helyes megoldás természetesen a Californication. Lassan lezárom a műsort, ez tulajdonképpen a mínusz nulladik adásom, amiben elég sok mindent megtanultam a technikai problémákról. Gondolkozom, hogy mivel zárjam a műsort, de azt hiszem, hogy a Bad Plus-ról fogok egy nagyon kicsit beszélni. A Bad Plus egy legendás zenekar. A Bad Plus eredetileg úgy nézett ki, ez egy trió volt, Dave King dobolt benne, Reed Anderson nagybőgőzött, és Ethan Iverson zongorázott. Ez egy Midwesti jazz trió volt, aki folyamatosan azzal játszott, hogy hogyan lehet a populári zenei területeket valahogy kibillenteni a jazz segítségével. Nem is egy tipikus jazzzenekarról beszélünk, hiszen míg a jazzzenekarban általában van egy líder, van egy zenekarvezető, és a többiek cserélhetőek, a Bad Plus tudatosan arra ment rá, hogy senki sem felcserélhető. Az a fajta songbook, amit a Bad Plus kialakított, tulajdonképpen egy mainstream jazz melletti songbook kialakítása. Arra természetesen már számos példa volt, hogy hogyan lehet popzenei elemeket átemelni a jazzben. Erre az egyik legjobb példa szerintem Brad Meldó Radiohead feldolgozásai, és esetleg Bill Frisellnek a Chains of Fools, de a Bad Plus Nirvana Smells Like Teen Spirit feldolgozása lett bizonyos szempontból szerintem az egyik legjobban sikerült rockzenei átemelés a jazz eddigi történetében. A Bad Plus számos személyi változáson ment át az utóbbi időben, és most végül úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, ezért hallgassuk meg a Bad Plus-tól a Smells Like Teen Spirit-et.

ez volt a Vet Plus, ez volt a Nirvana feldolgozás. Én meg Ajtai Petya voltam, köszönöm szépen a figyelmet. 2 hét múlva megint jelentkezni fogok a Jazz Vajon Mivel és a legfrissebb jazz hírekkel. Köszönöm szépen!

0: A mai műsor témája az, hogy van egy általános rettegés a médiában, hogy mindenkit agyonver egy hajléktalan a 75-ös trolli megállójában. Ebben segítségünkre van Puskár Krisztián és DJ Világvége. Sziasztok, fiúk!
1: Hello!
0: Krisztiánnak sajnos nincs mikrofonja, úgyhogy ő nem tud belebeszélni. Ezért hallgatás. Hanyadik? 208. epizód.
1: Igen. Eddig tartott a közösségi rádiózás, és mostantól kezdődik a közönséges rádiózás.
0: A közösség elleni rádiózás. Rengeteg különböző eseményen jártunk.
1: De nem együtt.
0: De külön. De érdekes módon mindegyiken
1: is,
0: külön.
1: Egymástak is mesélünk erről.
0: Így van. Hol kezdjük?
1: Szerintem kronológiailag.
0: Ez nem segít. Az mi? Az én londoni utam?
1: Az a te londoni utad.
0: Azt az előző adástán az előtti nap vettük fel, vagy valami ilyesmi, nem? Nagyon jól éreztem magam Londonban, a közös Albionban. Gyönyörű szép idő volt. Állítólag végig esett előtte és utána is. De megúsztuk.
1: Ez eddig jó általános iskolás fogalmazás volt.
0: Jó zenekarokat láttam.
1: Aztán Béla bácsi megfogdosott, miután leoltották a villanyt, igen.

0: Horászok, ezt nem ismertem, azt hiszem azok nincs spanyolok. Velük kapcsolatban csak az ilyen fú, nagyon-nagyon, hát eléggé kutyaütően játszottak, ilyen szintis garázs rockszerűség volt, ha jól emlékszem. De bemondták, hogy nem tudom, nagyon régóta nem koncerteznek, meg ilyesmi, és ilyen eléggé szét is volt esve az egész, de az a mondat fogalmazódott meg közben, hogy a fejemben, hogy csak a spanyol nők olyanok, akik úgy tudnak viselkedni, mintha nem létezne a patriarchátus. Szóval, hogy így annyira kibaszott magabiztosak voltak, úgyhogy teljesen rakás szarvat, tehát semmilyen önbizalom hiány, semmilyen ilyen szégyenkezés, amit így általában lehet látni a
1: Ami alapból felesleges, azért
0: Hát
1: tegyük hozzá.
0: természetesen, csak hogy ez jó volt látni, hogy annyira ilyen teljesen önfeledten tudtak elég rosszul játszani, és ez ja, szuper volt amúgy, még a koncertjük annyira is tetszett.
1: Abban van a Lámének a énekese?
0: Hát ezt meg nem mondom neked, ki a
1: Ah,
0: Lámének
1: meg
0: az én.
1: végül elmaradtak.
0: A Láma az elmaradt, de azért, mert nem is
1: Valami, nem
0: értettem
1: engedték be
0: pontosan.
1: az egyiküket az
0: Hát de
1: országba.
0: miért? Spanyolországban, mert azok spanyolok, nem?
1: Hát de már nem az Európai
0: Nem a
1: Uniónak a
0: mikrofonba
1: tagja.
0: beszélsz, brother. Oké, de... Ja...
1: Nem az Európai Uniónak a tagja.
0: De lehet, hogy
1: Anglia.
0: nem kért olyan ETA izét, hogy mi?
1: Rájöttek, hogy fellépni megy, és nem fog utána adót fizetni.
0: Na jó, nem tudom, lehet, hogy valami
1: Passz,
0: ilyesmi
1: nem
0: volt a
1: tudom. Azt
0: probléma.
1: tudom, hogy mit kell kérni, ahhoz, hogy be tudj jutni.
0: Egy applikációt le kell tölteni, és be kell ölni viccen kívül,
1: Tinder.
0: hogy nem vagy terrorista, és nem követtél háborús bűncselekményeket. Ezt a kettőt így beixeled,
1: Akkor
0: meg, ja, meg megkérdezi.
1: Netanyahu, akkor nem nagyon tudnál oda bemenni.
0: Ő rábaszna. Én meg azt még, hogy mi a munkád, azt be kell írni. És lehet, hogy azt írod, hogy én vagyok a
1: Terrorista.
0: miniszterem, terrorista. Hivatásos
1: Háborús
0: terrorista.
1: bűnös terrorista.
0: Ja, a Red Cage is volt, az én, nekem annyira nem tetszik az a banda, most se, nem, talán nem is néztem végig, és a Crazy Spirit volt a fő attrakció. Ők nagyon jól játszottak, és nagyon tetszett a... Ezt most raktam össze, hogy abban az a Hank Wood and the Hammerheadsből a Hank Wood dobol.
1: Igen.
0: Ezt eddig nem kötötte össze a fejem. És úgy játszik, hogy nincsenek cintányérok, csak egy ride. És ez nagyon...
1: Mi ez az oldalsó se?
0: Az
1: Az hogy hívják?
0: az az
1: Lábcím.
0: oldalsó. Ja, oldalsó sincs neki. Csak egy darab ride, meg egy darab állótam, meg egy darab pergő, meg lábdob, ennyi, szavasz. És szerintem azért dobol, vagy azért az egyik oka, hogy ilyen különlegesen hangzik ez a zenekar, mert ezek a korlátok, hoppa, ezek a korlátok kreativitásra sarkalják. Na, mindegy, szóval kurva jók voltak. Volt egy kurva nagy C, meg egy kurva nagy S betű felfújva, tudod, mint
1: És
0: amikor ilyen
1: őket annyira
0: szülinapi
1: szeretik,
0: bulikon.
1: mert nekem,
0: Mennyire?
1: hát hogy
0: Mutasd meg, félsz akkor a
1: hát hogy
0: kutyától?
1: az emberek azok így énekeltek, üvöltöztek, szarrá verték egymást, tehát hogy nekem egy kicsit olyan fura ez a Crazy Spirit hype, úgy, hogy kontextusan kívül, tehát csak a zenéjüket hallgatva, és akkor nem, tehát én nem tudom mennyire voltak népszerűek mondjuk
0: Hát a
1: New
0: nyom... Ja.
1: Yorkban, meg így a világon, tehát egy kicsit olyan, mint hogyha mondjuk ahogy, amit a Jugglerhez viszonyulok, hogyha meghallgattam, azért nem értem azt a nagy őrületet, ami körülöttük volt, és a Crazy Spirit is egy kicsit ebbe esik
0: Hát
1: nekem.
0: szerintem ők az kicsit ilyen hangzás alapító, vagy ilyen szintér alapító zenekar, tehát a Dawn of Human, tehát egy csomó zenekar, amikben egyébként ezek a tagok is voltak, és hasonlóan szólnak, azok közül ez volt az első.
1: Ja.
0: Ez a New Yorki szintérnek szerintem ők az ilyen őszenekara, nem?
1: De semmi volt ennek az olyan. Így megvolt. Tehát tudom, hogy mikben vesznek részt ezek a tagok, csak hogy maga a zene nekem sose volt olyan, hogy így eldobtam volna az agyamat, hogy úristen. Tehát hogy nagyon megértettem volna, hogy ez miért olyan különleges, vagy hogy miért szeretik ezt ennyire. De ízlesek és pofonok.
0: Így van. Jó volt nagyon a koncert, még jobb is volt, mint a lemezeken. A lemezeken azért szerintem ők ilyen kicsit már, néha már ilyen feleslegesen roncsolt hang. Tehát, hogy ahogy mondjam, hogy tudod, csak ilyen van egy ilyen tök népszerű zenekar, egy ilyen nagy lemez, és ki úgy szól, mint egy fing. Szóval egy kicsit lehetett volna akár.
1: Vagy mondjuk faszom tudja, mint mostában mondjuk az a Warthog, azt mondjuk így megértem, hogy miért szedik az emberek, mert egy kicsit olyan.
0: Pont azt megértem, nem, meg pont azt nem értem meg, szerintem az pont tök generikus zene.
1: Hát de olyan, ami inkább tetszik az embereknek, meg ritkán játszanak, tehát hogy még egy ilyen

0: koncepció is látszik benne, hogy így hogy felépítik magukat, és akkor ritkán játszanak, az ilyen esemény számba megy, akkor hülyére verik egymást az emberek, blablabla. Crazy Spirit meg egy kicsit olyannak tűnt, hogy így gitározgattunk, szipuzunk, aztán így ahogy esik, úgy puffan.
1: Hát ilyen arcoknak tűnnek egyébként, ja. Hát nem tudom, azért most ők nem játszottak 10 évig, gondolom, az is vagy az is generált ezt a hype-ot, hogy most ez egy új alakulás, ezt mindig szeretik. Krisztián egy memét mutat. Én is szeretném látni. Bocsánat. Ez a Crazy Spirit együttes. Most már öregebbek. Sokkal. Szerintem ők majdnem 20 éve alakultak, nem? Tehát szerintem ilyen 2010 előtt még.
0: Fiatalabbak nálam.
1: Igen?
0: Aha.
1: Aztán.
0: Hát ilyen 1-2 évvel.
1: Ja. Na, szóval az szuper volt. Jó kis este volt. Aztán...
0: De igen. Ők hát ugye olyan szintéren nőttek fel, ahol a Sheetfájos faszinak a fanzinje pörgött meg ezek, szóval nekik nem nagyon voltak ilyen metalkóros, meg emos kitérőik, és akkor egyből tudtak fókuszálni az ilyen nemzetközi hardcore-ra. Hát nem csak rá, én is hallgattam ilyen szarokat, nem tudom, én is voltam Darkest Hour koncerten. Aztán már csak Darkest Hour koncerten.
1: Ja. A másnap az meg ilyen hardcore-sabb nap volt, akkor mi maradt el? Ja, Láme maradt el, és volt előtte egy másikban zenekar, meg nem is emlékszem a nevére, de az elég random hardcore volt.
0: Stigré?
1: Nem. Aztán a másik volt a Second Death, aki, ezt már mondtam neked, sajnos egy-két patront már előttem neked előre, hogy nekem az elméletem, hogy azért oszlottak fel, mert utálják egymást. Nem mosolyogtak egyáltalán, a koncert után egyik tag se lógott egyik másik taggal se, a terem különböző részeiben voltak mindig, meg ilyen egymástól messze.
0: Feffi fúr, szétstalkolta a Second Death zenekart.
1: Ki volt a faszuk teljesen, nagyon látványosan.
0: De hogy néz ki?
1: Hát ilyen tudod, ilyen izé, tehát van egy búcsúbulid, és ilyen látszott rajtuk, hogy alig bár csak vége lenne már. Kiadták az utolsó kazettát, és az utolsó kazettán egy fehér alapon 50 példányban adták ki, gondolom felvették ezt a 3 számot, gondolom kislemeznek eredetileg. 50 darab kazetta kiadták erre a koncertre egy fehér papír, egyoldalas borító, fehér papír, ami rajta van a zenekar logója feketével rá van írva. Ennyi szerepel rajta, meg a számcímek.
0: Hát minimalizmus.
1: Nincsen belső oldala, egy sima nyomtatott papír. Ki volt baszva egy asztalra, és egész este egyik őjük se álltott, hogy meg lehessen venni.
0: Ja, mert lógtak mással.
1: És bemondták, hogy van egy pár lemez, van ilyen maradék lemezek, meg kazik, it's 5 pounds or some shit, cheers. És akkor így nem lehetett megvenni, mert nem voltak ott, és akkor oda mentem a gitároshoz a végén, amikor már indultunk haza, hogy így adja már nekem egy ilyen szart, mert hogy megyünk.
0: Vissza Magyarországra.
1: És mondta, hogy két font, és csak 10-es volt nálam, és mondta, hogy jó van, tedd el, leszorom. És adott egyet ingyen. Szóval úgy tűnt, hogy szabadulni akarnak tőle. Ez az én elméletem, nem biztos, hogy igaz. Jó volt a koncertjük egyébként.
0: Csak gyűlölik egymást.
1: Csak gyűlölik egymást egyszerűen. A Stingray az nem tetszett, ez ilyen nagy metálgitározások volt, vagy hát egy ilyen heavy metálos megmosolás, oldalzsebes gatyás hardcore. A Shakti, az viszont az egész hétvégének a legjobbja volt talán. Az nem tetszett.
0: Játszották a Punjabi MC-től azt a híres számon?
1: Igen, a Jogit. Ja,
0: De azok azt mondtad, hogy azok minden jobbak voltak. Miért voltak minden jobbak?
1: Hát na? Eleve az, hogy nem... Na ez mi a fasz? Hoppa, itt vagyunk, technikai hiba. Jött a gépezetbe, a szellem a palackba.
0: Szóval, hogy mi? Elkezdte szerkeszteni.
1: Igen, szóval, hogy hát... Teljesen másmilyen volt, mint az összes többi zenekar, meg olyan dolog volt, amit ilyesmit nem hallottam még. Tehát valahogy ilyen...
0: Indiai zenét?
1: Aha, de hogy ilyen nagyon jól...
0: Punjabi MC-z mondom.
1: Egyes számban van eleve, Punjabi MC. Hát, hogy ilyen nagyon jól vegyítették ezt az ilyen rough trade-es, ilyen groove-os punk hagyományt a hardcore, tupa-tupás primitív hardcore-ra. Közben meg lehetett érezni rajta ezeket az ilyen, tényleg az ilyen bollywoodos hatásokat. Tehát mondták is, hogy...
0: Táncoltak?
1: Nem, a zenében. Mondták is, hogy a basszus riffek közül van olyan több, amilyen bollywood filmzenékből vannak kivéve ilyen likkek, és akkor azok, hogy mentek ilyen
0: loopon. Mondták számok között?
1: Nem, beszélgettem velük egy kicsit. Ja, és közben meg az ilyen kurvazajos gitározás volt, meg az énekes ilyen nagyon érdekes az énekstílusa, hogy néha ilyen éneklős, de közben meg ez a nyelv is ilyen különleges, mert hogy nem énekel más ilyen nyelven. Szóval, ja, hát meg ilyen nagyon egybe volt, nagyon kemény volt, tetszett nagyon. És az utolsó zenekar pedig a Kaleidoszkóp volt, akiket már láttam egyszer, és addigra már elég fáradt voltam, de...
2: Azaz bebaszva.
1: Igen, az is. Ittam is. De ők is nagyon jók voltak amúgy. Az Aurában szerintem nekem jobban tetszettek, mert nekem ez a legújabb nagy lemezük, ez annyira nem tetszik. Mert szerintem pont a, amilyen nagyon jó volt az előző kis lemezben, meg az előtti, az After the Future, az ott az a nagy lemez. Az egy kicsit elveszik belőle ez az ilyen szétgitározás, meg az ilyen izgalmasabb dalszerzés, inkább csak egy ilyen hardcore lemez, ez a Cities of Fear, azt hiszem
2: az a jó.
1: Egyébként jó, csak ja, tehát igen, amúgy nekem is tetszik az a lemez is, csak a kontextusban szemlélve a korábbiakat jobban szerettem, és most szerintem inkább a erről az újról játsz. Újról, már az is majd 2 éves, nem? Ja.
2: Nem, az tavalyi.
1: Tavalyi?
2: Ja.
1: Na, ennyi. Úgyhogy mondj most egy koncertbeszámolást.
2: Hát én ezen a Jakuba, a Juakba.
1: A Dzsukába.
2: A Dzsukában voltam. Jegyet szedtem az elején. A ketamin az jó volt. Egyre ügyesebbek, egyre jobban összefor az egész. Nem hiába meghozza a gyümölcsét, hogyha két hetente van egy koncertet egy éven keresztül. Az úgy klassz volt. Magunkat is élveztem.
1: Ja, azt akartuk, hogy ez mi volt a gázveszély, de az nem akkor volt.
2: Nem. Sőt, még kaptam egy visszajelzést is, azért mondott a Szelin, hogy egyre jobb a hangzás.
1: A zenekar tagjának egyre jobban tetszik a hangzás.
2: Igen. Hát jó, de ez is...
1: Az is valami.
2: Igen. Attól függetlenül, hogy meg kell szervizeltetni a gitáromat. Gitárszervizetesek írjatok rám. Drogdílerek is. Azért a főzenekart, azt meg nem néztem meg, mert hogy különböző helyeken, különböző dolgokat csináltam. De hallottam őket, jó pofa volt. Meg egy kicsit azzal számoltam, hogy úgyis látom őket Puntalán, vagy meg lesz Puntalán is az esélyem, hogy lássam őket. És akkor majd megnézem őket ott.
1: Te múltkor nem láttad őket?
2: De. Ja.
1: De azóta
2: de
1: most
2: akkor,
1: már más
2: de akkor
1: a felállás.
2: Más felállás volt. Hát igen, azóta
1: volt. Ugyanezek a tagok, csak más.
2: Csere, kis csere. De ilyen jó pofa volt. Nekem azért ugrott be egy picit ez a hát ilyen GBH-es alap, és akkor erre rájönnek az ilyen japán metal gitározások.
1: A japán metal gitározások, nekem a GBH-es alap az nem ugrott be közben, de végül is igen, akár. Tehát igen, hogy van néha ez a tupa-tupás hardcore, de közben ilyen dallamosabb riffekkel, nem annyira discharge, hanem inkább.
2: Aztán, hogyha megkérdezted, mi volt a gázveszély, arra a bulira is lementem. Én nem tudtam, hogy mi az a gázveszély, meg csomó ideig nem is láttam őket kiírva.
1: Ez úgy új banda, nem?
2: De ez egy mezőtúri zenekar. Vagy
1: kik vannak benne?
2: Az a környéke. Hát a Csoki...
1: Ja, Csoki is benne van?
2: Gitározik. Az a srác, aki a Kihalásban énekelt, meg aki a Csokival együtt rappel, ő basszus gitározik, és akkor van egy lány énekes, meg egy fiú énekes, akik kb. Mind a ketten ilyen 18 évesek lehetnek, ilyen maximum, meg egy mezőtúri srác, hiszem Dávid a neve, ő dobol. És akkor hát ilyen D-beat, de hát most így nem nagyon
1: volt. Azt írtak leírásba, street punk.
2: Hát inkább D-beat. De így most ilyen izével szólt az egész, ilyen torzító erősítővel, nem, erősítő torzítóval, torzítással, tehát kb. A gén volt feltekerve, tehát nem volt ilyen nagyon zajos, hát olyan naívabb zene még. De különben jó pofa volt. Aztán meg a Koprolit volt, az viszont fasza volt. Meg hát ott ezek nagyon kijött ez, hogyha ilyen gyakorlottabb dobos van, akkor mennyivel megdobja a zenét. Mert most a Mizsei dobolt, meg ott az...
1: Ideje, mert azt hiszem ő van benne, nem?
2: Igen. Igen. Monti rossz lóra tett. Ott hagyta ezt meg a dobolás minden erejével a basszusgitározáson legyen, és eddig nem nagyon jöttek össze a projektek. Vagy amikor megcsináltuk, akkor nagyon szerettek, de nem volt hosszú távú. De aztán most van egy új zenekara is a Rómeóval.
1: Montinak?
2: Aha, valami ilyesmiről magyaráztak. Az viszont nagyon tetszett. Ott már, mint hogyha a gitár is máshogy szólt volna egy picit, pedig ugyanaz a cucc volt, tehát ugyanúgy nem került elő egy torzító. A Luca az nagyon-nagyon jól nyomta.
1: Köpködött, lögdösődött?
2: Amúgy így... nem lögdösődött, de hogyha ő látott szellemeket, akkor velük így viaskodott. Tehát így hadonászott a kezével, meg így nyomta. Tehát meg lehet, hogy az volt bennem, mert én régen láttam már vele ezt a zenekart, a Gólyában talán az első koncertük volt. Csak egyszer mondtad nekem, hogy ő annyira nem szeret már így énekelni, meg ilyen frontemberkedni, de ahhoz képest itt teljesen jól lehozta. Tehát, hogy nem ez a... Nem tudom, így... Még olyan zenekaroknál is szokott lenni, akik már évek óta nyomják, hogy az énekes néha így zsebretet kézzel nyomja, meg hát az közönségnek, meg így ilyesmi.
1: Előveszi a telóját.
2: Igen, és itt erről így szó sem volt, tehát ez nagyon, nagyon meggyőző volt, meg az egész úgy egybe volt, és fasza volt. Aztán az olasz zenekart, azt meg nem néztem meg, mert Csokival beszéltem azért, hogy hogyan kell toborozni a vidéken a kis pánkokat, és aztán így kinevelni őket. Mondta is, hogy ő ilyen szakmunkás képzést tart, hogy az alapokat adja át, a projektet, meg a discharge-ot, meg négy hangot, és hogyha valaki ezt így meghaladja, túlépje, akkor megmondja, hogy most már nem foglalkozik vele, akkor menjen Pestre Egyetemre, vagy
1: valami nagyobb, egyetemre.
2: Nagyobb városban, de mert ugye eddig tudja vinni
1: ezt az egészet. Mezőtúron eddig tart. Kurvára igaz.
2: De az nagyon tetszett, hogy hát mind a két előzenekar, amiben kb. Azok voltak a tagok, az ilyen 10-10 percet játszott, és ezt így kb. Egy cigit szívtak el közötte, és akkor mentek tovább. Tehát az egésznek vége volt ilyen 10:30-ra, és én már ilyeneknek örülök.
1: Ezzel kicsit össze is tudok kötni az én második adag élményemre.
2: Viszont nem is tudtam, hogy ti egy ilyen baszott egy fesztiválra mentetek. Én azt hittem, csak ilyen random leugrás volt Riekába.
1: Fasz, nem. Ez brutál volt.
2: És ott berepetések voltak?
1: Aha. Ja.
2: Kiha.
1: Jaj, hát 18 éves ez a foglalt ház, ahol a Normzal is játszottunk, meg ahol egyébként Krisztián is volt már egyszer, a Podrum. És akkor most először mindig szoktak csinálni ilyenkor bulit.
2: És a 18 éve gyűjtenek, hogy ekkora büdzsé lett hozzá?
1: Nem tudom, mert minket is kifizettek, úgyhogy nem, valahonnan volt pénz. De kurva sokat, nagyon-nagyon sokan voltak, meg tehát tényleg a Mazaki mondta, hogy így azért nem tud Zágrába koncertet csinálni előző napra, mert már mindenki megy le Riekába. Tehát nem, egyrészt nem jön a közönség, másrészt meg senki nem csinálja meg a koncertet, mert mindenki ott lesz. Hát kicsit ilyen izé volt, ilyen osztálytalálkozó hangulat, hogy egy csomó olyan ember, akinek már szerveztem koncertet, vagy akikkel itt ott szoktam találkozni külföldön, azok így mind ott voltak most egyszerre, ugye a környékről, tehát ott voltak a belgrádiak, ott voltak az olaszok, a trentói zenekar, Astio, meg ez a brigád, az összes zágrábi arc, az Ajukába, hát a faszom tudja, ki volt még ott. Na, mindegy, de a gyors átszerlésekről akartam mondani, hogy két színpad volt, és konkrétan szerintem ilyen 10 percek nem voltak a koncertek között, mert ugye amíg az egyik zenekarnak vége lett, aközben a másik zenekar megcsinálta a beállást, és akkor tényleg ilyen 10 percen kimenjenek kicsit a friss levegőre, max egy cigit elszívom, de ugye bent is lehet cigizni, tehát még ahhoz se kell kimenni, és már jött is a következő, úgyhogy kibaszott sűrű volt, úgyhogy kevés zenekart néztem meg, mert kb. Egyszer-kétszer volt, hanem, hogy egymás után megnéztem kettőt, de hogy így, tudod, így kurva nagy tömeg van, kibaszott hangos, és így ezért kifárad az ember agya. A legjobb talán majd több zenekart is játszom, akiket láttam a hétvégén, de ez a Mantis az engem meglepett, az kurva jó volt.
2: Pedig velük játszottunk két távon.
1: Tényleg?
2: Na, hát azt hiszem,
1: akkor azért volt nyitottak. Ismerős. Mert mondtam a többieknek, hogy az énekes csaj nagyon ismerős, de nem tudom, hogy honnan.
2: Instagramról, amikor nézegeted őket.
1: Ja. Na jó, mindegy. Akkor nem hatott meg annyira, de most nagyon tetszett. Nekik volt egy másik zenekaruk is, attól is játszok majd. Az a... Milyen faszom volt a neve? Riskera. Az se volt rossz. Az Ajukába is nagyon jó volt. Ők a nagy teremben voltak kb. Egy a másik nap utolsó zenekaraként, azt hiszem. És tehát, hogy ilyen szétverték egymást az emberek, nagyon durva, durva megőrülés volt rájuk. Annyira, hogy én kb. A harmadik sorban álltam, és annyira örjöntek az emberek, hogy még én sem. Jó, mondjuk az is van, hogy ez az énekes szerintem ilyen Hát nagyon-nagyon-nagyon alacsony hány centi, hiszen nincs 160 centi. Tehát
2: hát picike, igen.
1: Lehet, hogy törpenövésű, vagy nem tudom, mi erre a PC. De tényleg, szerintem tényleg simán lehet. De most nem tudom, mi erre a PC szó, de hogy nagyon-nagyon alacsony.
2: Segdugó.
1: Extrém alacsony. És hogy
2: hogyha nő, akkor faszpörgeti.
1: Néha felállt ilyen magas helyekre, és akkor lehetett látni, de amúgy kb. Őt nem lehetett látni. Ja, szafasz volt, a mi koncertünk pedig azért volt érdekes, mert szerintem most játszottunk eddig az összes koncertünk közül a legrosszabbul, és most volt ránk a legdurvább őrjöngés az összes közül.
2: Pedig nem vagytok ilyen őrjöngő zene.
1: Folyamatos stage dive-olás.
2: Tényleg?
1: Ja. Kemény volt.
2: De azon a helyen, hol játszottunk? De
1: nem, mi egy kis szobában játszottunk, meg annál sokkal kisebb helyen játszottunk. Egy nagyon-nagyon kicsi szobában játszottunk. Hát olyannyira, hogy voltak emberek, akikkel másnap beszéltem, és akkor az ott, hogy dumáltam valakivel, és adott egy másik ember, és mondta, hogy ja, te voltál abban a zenekarban? Kurva jó volt, de nem láttalak, csak hallgattam a zenekart, mert olyan volt a terem, hogy nem lehetett. Tehát, hogy csak mondjuk a közönség fele látta a zenekart, a másik fele meg egy ilyen, így hallgatta kb. Meg a közönséget látta csak. De jól éreztük magunkat nagyon, fürödtem is a tengerben, annyira hideg volt, hogy közben üvölteni kellett, de belementünk, 14 fokos volt.
2: Sztíke, és minden reggel hideg vízzel zuhanyzok, de üvöltök.
1: Ennyi. Úgyhogy igen, jó volt nagyon, nem is tudom, mit lettünk. Az a plazma is jó pof volt, az is játszottunk, nem? Az is volt a K-Townon.
2: A
1: K-Townon, nem?
2: Ők tavaly voltak a Lengyel Fesztiválon. És akkor nem nyugasztak le minket annyira, de az volt a megfejtésünk, hogy lehet, mert ők is kint játszottak, mint mi.
1: Oké.
2: Hogy lehet, hogy a szabadtéren szétszállt a
1: az kicsit ilyen GBH-es.
2: De most látod őket zárt térbe.
1: Egy nagyon-nagyon zárt térbe. Amúgy igen, meg ott nagyon, tudod, az a, nem tudom, emlékszel-e arra a helyre, de az ilyen brutálisan szól. Tehát az ilyen nagyon parahang cucc van azon a nagy teremben, ahol mi is játszottunk múltkor. És ezért az jobban átad. A Tarcsi Andris azt mondta, hogy ebben a zenekarban minden benne van, amit ő a hardcore punkban keres.
2: A plazmában?
1: Igen. Nagyon meglepődtem, hogy pont azt tetszik neki, de ezt mondta rá.
2: Mi az a minden?
1: Igen, szaxofon, Hammond orgona, tűzijáték.
2: Ska riffek.
1: Igen, ska. Breakdownok. Na, ennyi kb. Kb. Ennyi. Amit mondani tudok.
2: Ez kimerítő beszámolók
1: volt. Voltak. Igen, nagyon sok volt most. Volt egy nap, amikor két bureket is megettem. Megettem egyet reggel másnaposan.
2: Ez most már anyukádnak szól.
1: És aztán pedig délután is megettem egyet.
2: Kakiltál is rendesen? Meg volt a 8 óra alvás?
1: Ja, igen, azt meg kihagytam a beszámolóból, de hogy akkor már teljesen izé legyen punkportál XCPX, amikor elmegy Bécsbe egy koncertre, hogy...
2: Vagy belső építészet Kósa Danitól.
1: Kivettünk egy szobát, egy lakást, és ott aludtunk, ennyire középkorúba nyomtuk ezt a balhét. Mert hogy az volt a terv, hogy tovább megyünk és játszunk egyet Ljubljanában, meg Grazban is, de mind a kettő földbe állt, valószínűleg meg az is lehet, hogy emiatt is, hogy onnan is jöttek ide emberek. Mind a két helyen volt valami koncert, és akkor az volt, hogy hát, ha be tudnak minket nyomni, de azt nem sikerült. És akkor jöttünk valahogy, akkor viszont csináljunk ebből ilyen nyaralást, hogy maradjunk ott még egy napot. És hát azért én emlékeztem, hogy milyen ott az altatószoba, és minden nap volt 8 zenekar, és azt gondoltam, hogy ha 8 zenekar fog abban az altatószobában aludni, az nem az igazi.
2: Mi nem volt ez olyan para? Volt...
1: Hát nem volt para, hát de mondjuk olyas, mint a K-Townon, hogy ilyen...
2: térbe ágyak.
1: Igen, és ott alszol sok emberrel. Úgyhogy elérkeztem ide, ezt a határt is átléptem. Booking, szobabérlés, koncertezés, külföldi koncertezés okán. Na jó van, jöjjenek a zenék, mert 20 faszon perce beszélünk. Miről szólnak a számaid?
2: Rólam.
1: Oké. Viktor bemutatkozik. Van egy Anna című szám.
2: Ezt mondom.
1: Ennyi. Na, gyerünk.

0: Tó. Ez itt továbbra is a közönséges rádió. A számok, amiket játszottam a Barcelona melletti kis faluból, a Pinyén szólt, és tök szólt a Mundo Retrasado című nóta.
1: Valamilyen világ.
0: Az utolsó kislemezükről, a legutóbbi kislemezükről, ami megjelent. Aztán az talán londoni volt ez a zenekar, a Forra, és aha, tőlük szólt a Fissura című nóta. Őket oszlatta fel az angol bevándorlási hivatal?
1: Így van.
0: De kitoloncolták az egyik tagjukat?
1: Azt hiszem mindenki dél-amerikai volt belőle. Azt hiszem mindenki, vagy legalábbis mindenki latin nő volt, ez biztos, de azt hiszem mindenki dél-amerikai volt.
0: Szerintem valamelyikük csak barcelonai volt.
1: Ja, lehet, az lehet.
0: Vagy na, spanyol, vagy katalán, vagy... Aminek szeretem magukat hívni.
1: Ezt a kislemezt nagyon szeretem.
0: Ja, ez egy jó cucc.
1: Kár értük.
0: Fel van a telomon, DJ Shuffle néha be is
1: játsz nekem. Azt jelenti, hogy picsa.
0: A Forra?
1: Aha.
0: Na, akkor nekik is van egy ilyen zenekaruk, mint nekünk.
1: Igen, igen, igen.
0: Melyik a jobb? Aztán a, azt hiszem, Brazilina Centestől szólt a Morte Nuclear. Ez a nukleáris halál, ugye?
1: Erre tippelnék, jó magam is.
0: Talán... Azt hiszem, az ugyanaz a zenekar, akinek megjelentek nagy lemezék, amik már egy kicsit ilyen picsaszerű pánkok voltak, tehát ilyen hangzásilag, szövegvilágilag valószínűleg sokkal jobb Megyeri Ferinek a cuccosa, de ez a kis lemez, ez még nekem is tetszett. Aztán az izlandi
1: Zuzmo
0: Kulktól szólt az Anna című nóta. Reméljük pozitív az üzenettel, mert azért válogattam be, mert így hívják a parád.
1: Üdvözöljük.
0: Ki most valamit csinál, úgy nem hallgatja.
1: Basszus, attól még üdvözöltem.
0: Nem hallgatja ezt. Ami lehet, hogy szerencsés is, mert lehet, hogyha meghallgatott volna minden egyes adást, akkor már lenne a barátnőm, de... De ez van. És aztán pedig az amerikai... Ja, igen, ez a zenekar, ebbe a Björk énekel. Te. Híres énekesnő.
1: Igen. Híres furcsa ember.
0: Izlandról.
1: Világhírű furcsa ember.
0: És aztán pedig az utolsó zenekar az amerikai Lebeden Totem volt. Szólt az Ed Window.
1: Képzeld el, hogy az egyik Lebeden Totem lemez, ami nincs meg nekem.
0: Melyik?
1: Valami szisztematik valami. Mi a címe annak, tudod?
0: De az egy élő lemez csak.
1: Az élő? Ilyen nagyon színes a borítója, a fekete alapon. Ja. Az élő? Na mindegy, de hogy... aztán nem emlékeztem,
0: hát
1: hogy az
0: így,
1: élő.
0: Így...
1: De ez nem akkoriban jött ki, mint az a Mind Parasites, meg ezek?
0: Na, utána egy kicsivel.
1: De hogy így már így az új, vagy hát nem tudom, hogy új alakulás volt, de sok ideig nem játszottak.
0: Azt hiszem az volt, hogy a Limp Wristnek volt valamilyen évfordulója, vagy évtizedes fordulója, és akkor játszott a Lebeden Totem is New Yorkban, ezeken az eseményeknek az egyikén talán, és akkor azt vették fel.
1: Okay.
0: És akkor azt keverték meg. Tehát, hogy ez élő koncert.
1: Csak azt akartam elmesélni, hogy Riekában volt disztró, és volt egy-két dolog, ami úgy érdekeltem, hogy a nagy rész szar volt, de volt egy-két én újrakiadás, meg nem tudom, ami nem volt meg, és így gondolkoztam rá, hogy meg kéne venni, és ott volt az a lemez, és úgy adtam vele egy pillanatban, hogy valószínűleg ezt megveszem, ez nincs meg. És így nem volt ott senki, akitől meg lehetett volna venni, és annyira...
0: Ilyenkor el kell venni.
1: Nem, úgy éreztem, hogy basszak, én most nem fogom megkeresni, mert kúrosokon voltak, nem fogom megkeresni, hogy ki árulja ezt, hogyha visszaraktam. Úgyhogy, ha hallgatod ezt, Iván Bjorgovics, Riekából, rábasztál, elbuktál 20 euró.
0: Nem, hogy mennyibe kerül?
1: Nem.
0: Mert akkor ott hagyhattad volna a pénzt.
1: Igen, és ezt többen csinálták, hogy így ott hagytak ilyen pénzeket, csak az azt éreztem, hogy ebben a squadban még a kriptás beléptetésnél is liberálisabban nézték, szerintem, hogy kinek van belépője és kinek nincs. Úgyhogy jöttem valahogy, ezért lehet, hogy tehát voltak azért ilyen random embernek. Tehát voltak olyan arcok, akik, mint amikor a Gólyában van egy koncertod, és lejönnek ilyen vicsorgó, melegítős arcok, akik így valószínűleg nem a hardcore punk koncert miatt jöttek, hanem csak épp arra jártak, és akkor gondoltam, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet csak úgy elhagyni pénzt. Na, ennyi, bocsánat, folytasd. Vagy ennyi volt?
0: Ennyi volt.
1: Oké, jöjjenek az enyémek, mert sokat beszéltünk, és van még zene is.
0: És meg fogunk is beszélni.
1: Igen, minden zenekarról beszéltem már kb., amit most hallani fogunk, úgyhogy...

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: Sziasztok, ez a Feronlines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lakmacsun Rádió. Szereted
1: a
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Tég.
0: Experimentál.
1: Tég.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lakmacsun Rádió.

Amacsúr Rádió. Ez a Step by Step műsor. Attila S. a házigazda. Minden második szerdán élőben a stúdióból. Este 8 és 10 között. És ha már jól bevált hozzávalók a recepthez. Funk, disco, house és egy csipetnyi elektronika. Úgyhogy a következő két órában maradjatok velem. Step by step, Lamacsun.

Macsó Rádió. És ez a Step by Step műsor, Attila és a házigazda. A műsor felénél járunk, már 9 óra van. Térben hallunk, az a Jore Records főnök Andy Valls, Back to Square One. De a tracklistát majd úgyis felrakom a Lamacson oldalára, illetve az Archie, tehát vissza lehet hallgatni.

Lamacho Radio. Ez az utolsó zene a mai műsorban. Kuni Think of You Piano Edit, New Music. És ahogy mondtam is, a tracklista majd fenn lesz a Lamacho oldalán.

0: Step by Step. Az előző két órában Attila S. zenélt nektek. Köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, szevasztok!
1: A Macsó Rádió.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépben is mosható.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
5: Semmi sem pénzkárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
6: lamacsun.hu/donate

0: Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozd már egyet.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
1: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat, és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Tech felhő ajánló.

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

We'll be right back.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Ilyen hatott ki az Illuminati.